0: Bereszti Vándor, Gyöngyösi Vándor, Tartán, Bay, Kopen, Gyöngyösi Gyöngyösi Vándor.
1: Gyöngyösi Vándor, Tartán, Bay, Kopen, speed 270, Dynasty 108.